0: oi šinti anastasis inni apostolus.
1: Tekes marotev šois maitsa voje nekmes.
0: Nihei omim faiso žena.